0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: köszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett górcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínen és után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostanításaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen a tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten. A hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gondel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
3: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában. Részben a nézői élményben igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok, szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blaha Lujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
4: A Szent László Kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról, ha a rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
1: Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Arról, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a Nébih közösségi oldalán.
5: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Elhagyják a katonák Paksot, levonulnak a védmű építkezéséről. A Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A Dunavíz szintje a helyszínen már megfelelő, a paksi erőmű pedig teljes kapacitással üzemel. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé erős lesz a légmozgás.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt kívánok szeptember 11-én pénteken. Sok boldogságot Teodórák, szülinaposok, 0620-55-55-155 telefon SMS Viber elérhetőségünk. 4 perc múlva 4:07. Jó reggelt, jó utat. Mindjárt Beyoncé és Sean Paul-lal, előtte még Jack Reddix, most pedig Tom Novion és az Unexpected. Maxim Levente vagyok.
6: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 11 a dátum, 1526. szeptember 11-én pedig a Mohácsi csata után. Ezen a napon Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, és 1989-ben ezen a napon Magyarország megnyitotta határait a nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Egyébként pedig az év 254. napja van, pontosan 111 nap maradt hátra 2026 végéig. A Teodórákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot a szülinaposoknak is. Beyoncé folytatja Sean Paul-lal, jön a Baby Boy a Westen. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: West FM a legjobb zenék. Még mindig itt van fölöttünk a front, vagy ez már egy másik? Nem tudom, a lényeg az, hogy sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 16-25 fok között alakul a maximum, délkeleten maradhat még a nyáriasabb idő. Részletek és a folytatás a hírek végi időjárás jelentésben, aztán vonatozunk egyet San Franciscóban, a Train és a Hey Soul Sister folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Szeptember 11-én a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé lesz eső, zápor, itt-ott zivatar sem kizárt. 10-18 fokos a reggel, a nap közbeni maximumok pedig 16 és 26 fok között alakulnak, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap nyugaton és északnyugaton már kisüt a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Továbbra is eső, futózápor kíséretében 19-24, vasárnap 20-25 fok valószínű, és a hét utolsó napján már szárazabb időben bízhatunk. Sikén folytatja a Lavondoránnal a péntek reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig biztosan halljuk majd Madonnát. És a huligánzt is. Ha dugó baleset lenne, vagy Teodorát szülinapost ünnepelne, bárki, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
4: Minden kész.
3: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
5: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
3: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Újra összeül a parlament, uniós átlag fölött a gáztárolóink töltöttsége. Ismét tűz volt a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértéket. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
4: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
11: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Én az ezredforduló legnagyobb slágereivel próbálom egy kicsit gyorsabban hullatni az időt. Ebben az órában Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, hamarosan az All for One is jön, de csak is Nelly Furtado után. Say it right, 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Szeptember 11-e van péntek, 2008-ban a mai napon tűz ütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban, a közlekedés teljesen csak fél év múlva állt helyre. És hát ugye a legszomorúbb nap az amerikai történelemben, 2001. szeptember 11 történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat New Yorkban. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, amelyek egy órával később leomlottak. Emlékszem, én aznap megérkeztem épp a Roxy Rádióba, a hírszerkesztőségbe, ahol döbbent, sápadt arcok figyelték a kisképernyős képcsöves tévén a híradásokat. Köztük volt kollégám Bérez Zó, aki teljesen maga alatt volt, olyannyira, hogy nyugtatót kellett bevennie. Például ki mire emlékszik a szomorú napból? Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Vagy még ugyanaz, vagy ez már egy másik front, de a lényeg, hogy rengeteg felhő lesz ma az égen. Csak kevés időre süthet ki a nap itt-ott, és eső, zápor, zivatar is valószínű. 16-26 fok között lesz a maximum, délkeleten lesz még enyhébb, nyáriasabb az idő. Részletek a hírek végén, mindjárt 7:30, jó reggelt, Janet Jackson folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Élénkül a koronavírus. Megbüntették a MÁV-ot, térgondnokot kap a Margit-sziget. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A békéscsabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-e van péntek, Teodóra Igor napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 25 éve, 2001. szeptember 11-én rázta meg az Egyesült Államokat és a világot az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadás sorozat, melynek következtében összeomlottak a New York-i World Trade Center ikertornyai.
1: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a has crashed the tower.
0: És egy gyerekkoromban sokat hallott név a foci világából. 81 éve a mai napon született Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, a császár volt. 1940-ben ezen a napon született Brian De Palma, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Sepp helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, vagy a Mission Impossible. 1965-ben a mai napon született Moby, amerikai zenész, dalszerző, producer, DJ, minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója. szeptember 11 megszületett Richard Ashcroft, angol énekes dalszerző, az egykori The Verve frontembere. Legnagyobb slágerük a Bittersweet Symphony című dal volt 1997-ben. 1977-ben ezen a napon született Ludacris, Grammy-díjas amerikai rapper, színész. A sor pedig az 1991-es születésű Kygo, norvég DJ, dalszerző, producer zárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na most van itt az ősz, na most van itt újra. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-én pénteken. Balú írja, hogy baleset Budapesten az Erzsébet hídon Budára, a Budai hídfőben, a Blahánál van a sor vége. Köszi szépen, kitartást, jó utat, óvatosan az esőben. Ha dugó baleset van, várom az infót, mindjárt mondom hívható SMS, Viber számunkat. Előtte két ízelítő a következő fél órából. Nemrég még minden túl forró volt, erre emlékezünk Coolioval. Too hot! Az édes 90-es és 2000-es éveket pedig a VIP is elhozza nekünk. 0620-55-55-155 hívható, SMS küldhető és Viber üzenetet is képes fogadni. Jó reggelt! Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Nem látod a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem.
7: A fotel is eltűnt.
8: És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzám. Invictusburkolat.hu.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Strandbüféket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés. Új néven fut a NAV online felülete. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett górcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgépportálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostanításaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
2: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként a spanyol DJ Sammy The Boys of Summer a nyár fiai című dalával emlékezünk a nem olyan távoli nyárra, amely így hush, egy-két nap alatt elsuhant. Tegnap előtt még 35 fok volt, ma 16 és szakad az eső. Szeptember 11 péntek, Teodórák, Igorok, sok boldogságot. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Közlekedési hírek az esőből. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé Érd térségében az M7-es csomópontjánál megpördült egy autó a 4-es kilométernél, csak a külső sávon engedik a forgalmat. Az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban a 42-es kilométernél. 2-3 kilométeres a dugó, az M3-ason Vásárosnamény felé pedig Mogyoród közelében. Szintén megcsúszott valaki az esős úton, a 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás, ott is 1-2 kilométer. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót a 0620 55 55 100.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt Coolio slágere, a Too Hot, túl forró. Az egy dolog, hogy tegnap előtt még 35 fok volt, ami valóban közel van a túl forró kategóriához, de az se normális, hogy két nappal később nagyjából 20 fokkal van hidegebb, és hirtelen ránk rúgta az ajtót az ősz. Most 16 fok van itt a fővárosban, és esik az eső, egész nap esős, borús napunk lesz. Persze ez már nagyon hiányzott, viszont hát a hangulatunkra nincs túl jó hatással. Őrület, őrület van, Crazy, Britney Spears folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ismét tárgyalnak a honatyák. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége. 80 hektár leégett a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértékét. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék. Az időjárás betöltötte az esős pályát az utakra, és ezzel a jelenséggel régen nem találkoztak az autósok, úgyhogy nagyon sok a megpördült autóról érkező hír. M3-ason Vásárosnamény felé a 20-as és a 24-es kilométernél is többen megpördültek, kisebb torlódást okozva. Ugyanez a helyzet az M0-áson Török-Bálint térségében az M7-es csomópontjánál a gyorsítósávon zajlik a helyszínen, és ott is 1 kilométeres a torlódás. Itt van az ősz, na most van itt újra, és esős, borús, igazi őszi időnk lesz 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, de keleten még marad a borús, esős idő 18-24 fokkal. Vasárnap az ország legnagyobb részén, ez a jó hír, végre a hétvége utolsó napjára kiderül az ég, sok napsütésre van kilátás, keleten, észak-keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, esni már nem fog, és kezd magára találni a hőmérséklet is, 20-26 fok között alakul a maximum. A szürke péntek reggelt pedig most a fűszeres lányok dobják föl. Jön a Spice Girls a Westen.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön a svéd észhobbész dala a tegnap előttről. Egyetlen nyár, Cruel Summer, hát a 35 fok az nem annyira kellemes, tegnap előtt még ez volt a helyzet. A hétvégére pedig a Back to Black-kel hangolódunk majd.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyerek.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem!
4: A fotel is eltűnt!
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.

0: A pizzami.hu.
1: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Volkswagen.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak.
5: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csinibaba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kirándulóhelyé vált. Az 1997-ben megjelent Csinibaba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
5: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
8: Erősödik a koronavírus. Megbírságolták a MÁV-ot. Térgondnok érkezik a Margit-szigetre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A Békéscsabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
9: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
8: erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
7: Nézd ezt a fényképet, énekli hamarosan Chad Kroeger, jön a kanadai Nickelback dala, fotográf, fotó, ugye, hát fotót most már nem csak mi, hanem az AI is tud készíteni, és van egy ilyen trend, hogy hogyan néztem volna ki a 80-as években. Én is felültem erre a vonatra, a végeredmény a Best FM Instagramján és Facebookján is látható. Hello, 4 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok.
5: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Itt van az ősz, csúsznak az utak, sokasodnak a balesetek. Sajnos M1 Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött a 26-os kilométernél, csak lépésben lehet haladni. Az M3-ason Vásárosnömény felé Mogyoród közelében két autó megpördült, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt picit távolabb, ugyancsak az M3-ason, és szintén Vásárosnömény felé, a 24-es kilométernél, a Jakab-pusztai pihenőhelynél. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Seal énekel a folytatásban.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, Shaggy énekel pillanatokon belül az esernyőkeresés mellé. Egész nyáron nem volt szükségünk tulajdonképpen esernyőre, de most jól jöhet, ugyanakkor hallgatóink írják, hogy Egerben és Szolnokon nem esik, csak felhős az ég, de tulajdonképpen mindenhol máshol, ahol Best FM szól, és úgy unblock a Dunántúlon, esős, borús napunk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, és keleten lesz felhősebb az ég, ott egy-egy zápor, zivatar még előfordulhat. Vasárnapra aztán kiderül az ég szinte mindenhol, esni már nem fog, 20-26 fok valószínű. Best FM.

0: Itt a FM a legjobb zenék, szinte napra pontosan 30 évvel azután, hogy Las Vegasban lelőtték Tupac Shakurt, a bíróság kimondta Duane Davis bűnösségét. Az ügyet azután nyitották újra, hogy az egykori bandavezér több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy abban az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le, most ítélték el, és élete végéig börtönben marad. Hip-hop a folytatásban is Nellyvel, Ride With Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szomorkás őszi időjárást, már ahol ez a helyzet, ugye? Hallgatóink jelezték, hogy nem mindenhol esik, Egerben, Szolnokon például nem, de máshol, ahol szomorkás őszi az időjárás, szóval a következő órában Justin Timberlake dobja föl a Trollok filmzenéjével. És lesz egy kis hétvége előtti takarítás az Animal Cannibals-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem!
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
11: Gond volt nyáron a vendéglőkkel, egyszerűbbé válik a Viszmajor bejelentés. Új nevet kapott a NAV felülete, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden 6. nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők és kézzel is teljesíthető. A szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
12: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
11: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mivel ajtós túl rontott a házba az ősz, próbáljuk együtt átvészelni az ezredforduló legnagyobb slágereit, hallgatva a munkahét utolsó óráit. Szeptember 11-e van, péntek, Teodóra napja, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok. Mindjárt az Aerosmith-szel, az órában Pitbull, az Envog, elsőként pedig Krisztina Millian jön.
0: Best FM.

legjobb zenék, ha a nyakamat nem is tenném rá, de egy kisebb összegben fogadnék, hogy a most érkező How G, az olasz Black Machine 92-es lágere benne lesz a ma esti Night Shift Extra playlistjében. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Hangya és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Funky tökéit pörgeti majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, nehezített pálya az utakon, esik az eső, ráadásul tartósan egy csomó helyen hosszú idő után először. Sok volt reggel a megpördült autóról érkezett közlekedési hír, és most is van egy. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Budapest felé, Török Bálintnál a 14-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen kívül két autó ütközött Vecsésnél a 4-es főúton a 23-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. És az M1-esen szintén Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött korábban, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A zene tökéletes arra, hogyha rossz a kedvünk, vagy szomorkásabb a hangulatunk, akkor egy kicsit felvidít minket, és természetesen arra is, hogy összehozza az embereket. Szól majd Madonnától a Music, és jön a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Milliós üzletet leplezett le az adóhatóság. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Boszniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóti Czó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Az zárt Facebook csoport sem jelentett menedéket az adóhatóság elől. Az ellenőrök egy nőre bukkantak, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és más kiegészítőket árult a közösségi oldalon, de adószáma nem volt és bizonylatot sem adott a vásárlóknak. A bankszámlájára magánszemélyektől több mint 46 millió forint érkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a luxus termékeket használtan szerezte be, ezt azonban a hirdetésekben nem jelezte. A nő jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz-ukrán háború újabb éjszakai légitámadásainak. Kijevben egy orosz drón eltalált egy 9 emeletes lakóházat, 8 ember megsérült. Zaporizsjában egy nő és egy 10 éves gyermeke sebesült meg. Oroszországban Tula térségében 2 ember meghalt, 3 pedig megsebesült ukrán drón támadásokban, Volgográdban pedig 2-en sérültek meg. Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg ukrán hadüzemeket, dróngyártáshoz kapcsolódó központokat és adatközpontokat támadott. A felek több száz ellenséges drón elfogásáról számoltak be. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Bosznia-Hercegovinában. A férfi a hétvégén egyszerűen nem ment haza, azóta sem tudják, hol van. Sajtóértesülések szerint előbb Törökországba repült, jegye alapján pedig Bangkok lehetett a végső úti célja. A rendőrség körözi, a posta pedig belső vizsgálatot indított. Hogy mennyi pénzzel oldott kereket, azt nem közölték a hatóságok. Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan ikonoktól ebben az órában, mint Pink, Christina Aguilera, az M-People, vagy rögtön az óra elején Kelly Rowland, Work, azaz munka, még jó pár óráig, aztán startol a hétvége. Szeptember 11-én sok boldogságot kívánok a névnapos Teodóráknak, és istenéltesse a szülinaposokat is. 3 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

Best FM, a legjobb zenék, egy picit vidámabb téma a borongós időben és a borongós zene után. Megvan a 97-es Alul semmi című angol vígjáték, amikor az acélgyári munkások Chippendale csapattá alakulnak. Na, abban a filmben is hallható volt az M-People 93-as slágere a Moving On Up, mely a brit slágerlista második helyéig jutott, az amerikai Billboard Dance listájának pedig a csúcsára ért.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé a terelés előtt Tata környékén. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Úcsa térségében a 25-ös kilométertől. Szakaszosan lezárják a belső sávot, így ott is lassabb a haladás. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között traktor ütközött autóval. Félpályás korlátozás van. Akár csak Tahitót falu belterületén a 11-es főúton, ahol egy autó lesodródott az útról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A borús őszi időben hiányzó boldogság hormonokat pedig a hírek után rögtön egy édességboltban pótoljuk. 50 Cent Candy Shop című dalát már Majoros Rita indítja. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország II. Világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, fegyvert is találtak egy autóban Budapesten. 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tavainál valamivel kevesebb problémát találtak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A szakemberek 500 fagylatozót, 300 strandbüfét és 400 forgalmas vendéglátóhelyet vizsgáltak, emellett a fesztiválokon is ellenőriztek. Az esetek 16%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. Több helyen kifogásolták a konyha tisztaságát, az élelmiszerek tárolását, illetve azok eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Az ellenőrzések során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Futásnak eredt 2 férfi Budapesten, amikor pakolás közben észrevették a pénzügyőrök járőrautóját. Az adóhatóság munkatársai egy mellékutcában figyeltek fel rájuk, amint fekete zsákokat tettek egy autóba. Voltok a menekülésre, a kocsiban 340 doboz zárjegy nélküli cigarettát és egy fegyvert találtak. A több mint 700 ezer forint értékű dohányárut lefoglalták, a fegyvert pedig átadták a rendőrségnek. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andra, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
8: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével.
7: Negyed évszázada változtatta meg a világot a szeptember 11-i terrortámadás. 2001-ben az Al-Qaida terroristái 4 utasszállító repülőgépet térítettek el, 2 a New York-i ikertornyokban, 1 pedig a Pentagonba csapódott. A negyedik gép Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a géppel térítőkkel. A támadásokban csaknem 3000-en vesztették életüket. Az áldozatok előtt ma az Egyesült Államokban és világszerte tisztelegnek. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néhol zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30-ok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Csodás pénteket, vidám délutánt, és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ki mivel tölti az első őszi, mondhatom így, hogy őszi hétvégét? Jöhetnek a tervek, a programok a 0-20-55-55-155-re. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket a Backstreet Boys-tól, vagy éppen Zsédától. De most 50 Cent-tel indulunk. Szép napot!
0: Best

West FM a legjobb zenék, csodás pénteket, hát kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, mondhatom ezt így. Én bevallom őszintén, nem vagyok egy őszi gyerek, nagyon szeretem az ősz, de azt a kirándulós őszi időt viszont nekem azért még nagyon-nagyon hiányzik a nyár, és kicsit azt éreztem ma reggel, hogy kérem vissza a nyaramat, de tudom, szükség volt az esőre. Egyébként nem csak a növényeknek, mindenféle élőlénynek, hanem talán nekünk is, egy kicsit a lelkünknek is, de hát az, hogy még tegnap előtt papucsban és trikóban jöttem, ma meg már kabátban, na jó, ez nekem egy picit fura, vagy csak szimplán egy picit nehéz átállni. Remélem önöknek jó kis őszi kedvük van, és készülődnek a hétvégére, hiszen ma délután azért hangolódunk a következő két napra a leges, legjobb zenékkel. Én hozom ma is az isteni dallamokat, közlekedési információt, meg mindenféle érdekességet, és a napkérdését is. Úgyhogy menjünk tovább, és legyen jó kedvünk. Fugees, Ready or Not!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék. Dignity for the weak.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, sokan az eső miatt is inkább az autót választották, hogy eljussanak A-ból B-be, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha pedig valakinek van tapasztalata, lát valamit, balesetről tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Az M1-esen baleset történt Budapest felé, egy kamion és egy autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sem szárva, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán egyébként a főváros felé továbbra is kiépített terelésben kell autózni. Tata és az M0-as autóút között torlódik is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. És lehet, hogy mondjuk a baleset miatt is ezt az utat érdemes választani, de ha valakinek jobb ötlete van, és egyébként több lehetősége, vagy tud bármit, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és kitartás az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eszter azt írta nekem SMS-ben, hogy ő egyáltalán nem akarja vissza most ezt a forró nyarat, nagyon örül ennek a mai időnek, és már készítette ma reggel a Pumpkin Spice Latte-t, így a reggeli forró fekete kávé helyett, és hétvégére pedig bekuckózó sorozat maratont tervez még hozzá, ilyenkor elkezdi nézni újra a Szívek szállodáját. Én nem tudom miért, de nekem is az valahogy ilyen nagyon-nagyon őszi sorozatom. Tényleg lehet, hogy újra is kellene néznem. Na köszi a tippet! Minden esetre, ha önök is megírnek egyszerűen csak hogy telik a napjuk, 0620-55-55-155, tegyék meg. A következő órában hozom a napkérdését is, előtte pedig egy kis ízelítő még a következő óra kínálatából. Mindjárt egy óra ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Gassi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Autódarú, Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Végre megérkezett a régóta várt eső, engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket egy kozmetikus, sokat változtak a születi felvonulások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Végre megérkezett a régóta várt kiadós eső. Az ország nyugati és északnyugati részén szinte mindenütt esett az éjszaka. A Dunántúl nyugati felén több helyen 15-25 mm csapadék hullott reggelig. A legtöbbet Vasváron mérték, ott egy nap alatt 25 mm esett. A mediterrán ciklon csapadék zónája folyamatosan haladt kelet felé. Délelőtt már a Duna-Tisza közén is egyre több helyen elerett az eső. Részletes időjárás jelentést a hírek végén hallhatnak. Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. A nyomozók 13 helyszínen tartottak kutatást, köztük egy ügyvédirodában is. A gyanú szerint az új érintettek önkormányzati megbízásokért fizettek kenőpénzt, vagy közvetítőként segítették a korrupciós ügyleteket. Az ügynek már 47 gyanúsítottja van, közülük 7-en letartóztatásban vannak. A nyomozás szerint 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizethettek ki. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. A nő 2022 és 24 között pénzért adott hialuronsavas kezeléseket vendégeinek, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. A bíróság kuruzslás miatt jogerősen elítélte és 400.000 forintra bírságolta, valamint 70.000 forintos vagyonelkobzást is elrendelt. Ilyen beavatkozásokat Magyarországon kizárólag megfelelő képesítésű szakorvosok végezhetnek. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Janó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
9: Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
8: Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás délutánt, egy óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsük együtt ezt az órát is a remek zenék társaságában. Egy kicsit már hangolódunk a hétvégére, leeresztjük a gőzt így péntek délután a legtöbb zenékkel. Jön Jerry Hellivel és a Look At Me, itt lesz Eve és Gwen Stefanival, most pedig a Gossip indítja az órát. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok üzenet érkezett az elmúlt kb. Másfél órában, ami ott tart ez a délután, hogy mi is olyan tök jó dolog az őszben, mi az, ami esetleg kevésbé jó, valaki a Team Ősz csapatba tartozik, valaki pedig egyáltalán nem kedveli. Szóval én azt gondolom, gyűjtsük össze ma délután, így a nap kérdéseként azokat a dolgokat, amiket igenis szeretünk az őszben. Mert hogy lehet egyébként szeretni, nem szeretni, de elkerülni nem nagyon, maximum akkor, hogyha valaki nem itt él, és vagy valami olyan helyen, ahol mindig meleg van, vagy akár olyan helyen, ahol mindig hideg. Szóval gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik igenis jók az őszben. Én például imádom ősszel a természetet. Csodálatos, mindenféle színben pompázik, imádok ilyenkor az erdőben sétálni, egyébként túrázni is minden évszakban, de ősszel kifejezetten. Úgyhogy én megkezdtem a sort, most önök jönnek. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és éri bármit írni, szóval akár olyat is, hogy végre a gyerekek suliba mennek, és visszaáll egy régi rendszer, vagy végre nincs olyan nagy meleg, szóval ezeket is simán éri írni. De nyugodtan hívjanak fel, ha inkább szóban mesélnék el. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Én meghálálom isteni zenékkel, úgyhogy jön egy kis, mondhatom azt, hogy őszi hangulat, Stinggel, Sebb Mamival, itt a Desert Rose a Best FM-en.

0: Ezt a legjobb zenék. Mariantól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Ajtósi dűresoron baleset történt a Stefánia útnál, úgyhogy ott kell némi fennakadással számolni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig korábban egy kamion és egy autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sáv zárva is van, úgyhogy több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-ason is Budapest felé, Bagnál a 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A kialakult torlódás pedig itt is legalább 3 kilométeres. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Márkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha ide megírja vagy felhív. Közben pedig érkezett egy olyan info is, hogy az M4-esen is baleset történt Budapestről kifelé vezető szakaszon, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél található csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát úgy tűnik, hogy a hallgatóink elálmosodtak, ugyanis 4 vagy 5 üzenet érkezett az elmúlt csak fél órában azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ez az idő olyan álmosító, hogy megitták a hallgatóink a világ összes kávéját, de valahogy nem tudnak visszatérni a munkához, úgyhogy szerencsések azok, akik 2-ig dolgoznak ma, de akik tovább, maradjanak itt velem a következő órában. Igyekszem olyan zenéket hozni, amikre azért nem alszunk el, úgyhogy 2 után érkezik majd az Olivier Fromers és a Lófejű.

0: zenél majd nekünk George Michael is, jön a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Még igényelhető a 7-esek HPV oltása. Új Siemens mozdonyokat vásárolhat a MÁV. Tudományos podcast sorozatot indít a Hunren. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
8: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
7: Mégis új Siemens mozdonyokhoz juthat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint újra tárgyalnak a gyártóval, miután kiderült, hogy a korábban leállított beszerzés keret megállapodását végül nem mondták fel. Az eredeti szerződés 115 Vectrum mozdony vásárlását tette volna lehetővé, azóta azonban a MÁV jóval drágábban bérelt ilyen járműveket. A megváltozott európai szabványok miatt a megállapodást módosítani kellene, és az eredetileg tervezett mennyiségből már legfeljebb 50 mozdony érkezhetne. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden. A bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot szerzett meg. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról, ugyanis román-moldáv állampolgár. Vagyonelkobzást is elrendeltek, valamint a kár megtérítésére kötelezték. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Mi történik az agyunkban alvás közben, és mit tudunk a marsi vízről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keres a Hunrem Magyar Kutatási Hálózat új Neuron című podcast sorozata. Az adásokban szó lesz a személyre szabott rákterápiáról, a mesterséges intelligenciáról, a környezetvédelemről és a repülés jövőjéről is. A 14 részes első évad néhány epizódja már elérhető, a többit szeptember végéig teszik közzé. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néha zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szúrás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos időig érkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Elmúlt 2 óra is megy tovább a jó hangulat. Mondhatom most már azt, hogy kellemes őszi hangulat, mert nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretünk igazán az őszben, úgyhogy jöhetnek még. 0620 55 55 155 a számunk, én pedig mellé a legjobb zenéket hozom. Majoros Rita vagyok, kezdek egy óriási kedvenccel, Luke Combs Fast Car.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazából visszavonhatatlanul ősz van, legalábbis ami az időjárást illeti, meg hát naptár szerint is lassan tényleg oda kanyarodunk, úgyhogy a ma délutáni téma az, ki mit szeret igazán az őszben. Azt írja Gábor, egyszerűen az, hogy minden színes. Nekem az egész ősz attól gyönyörű, hogy a város, az erdő teljesen megváltozik. Eszter a gesztenyét imádja, a sült gesztenyét. Gyerekkorom óta egyébként imádom enni, a kis gesztenyéket gyűjteni, és most már a gyerekekkel is a gesztenye emberekre vadászunk, vagy legalábbis az alapanyagokra. Péter az őszi délutánokat szereti, főként a vasárnap délutánokat, amikor kint esik az esőben, meleg van, lehet főzni valami isteni jót, valami igazán tartalmasat, és végre nincs az embernek olyan érzése, hogy állandóan rohanni kell valahova, egyszerűen le lehet lassulni. Na ez mondjuk tényleg nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna még a műsorhoz, nyugodtan tegye. És George Michael-t is hallgassuk együtt a folytatásban, 92-ből érkezik a Too Funky. Egy jó hangulatú dal, így péntek délutánra a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Váci úti kereszteződés között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Illetve a Lomb utcában is baleset történt, a Frangepán utca, a Lomb utca kereszteződésénél, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm a budapesti infókat is, várom őket a folytatásban a 0620 55 55 155-re, de az M1-esen is továbbra is figyelni kell, mert a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, és hát nagyon sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sávon nehéz autózni. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál már lehajtani a pályáról az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Na, önöknek más kerülő útjuk van, vagy más ötletük, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Kezdte fenn a legjobb zenék. Halló, halló!
1: Szervusz, Peti vagyok. Nem tudom, hogy egy útinfó érdekes lehet a számodra, de a Gyáli úti felüljárónál Budapesten, ahogy megyünk kifele az M5-ösön, ott az Ecseri úttal van egy kereszteződés, egy viszonylag nagyobb, ott nem égnek a lámpák, úgyhogy ott már most is a Gyáli úton elég nehéz átmenni, mert ugye van keresztforgalom, meg minden, ott van az FKF-es sarokon, nem tudom, mennyire ismeredett a részben, hogy ott nem megy a lámpa, és őnek figyeljen, ott azért egyből lesz előbb-utóbb, ami vissza fog menni odaig a Fradi stadionig, hiszen a Gyáli útin nem lehet csak úgy simán átmenni a keresztforgalom miatt, ott a két nagy kereszteződésben nem érnek a lámpák.
0: Hű, nagyon-nagyon köszi, jó utat neked!
1: Köszi, szia!
0: Köszönjük még egyszer, ha önök is látnak valamit az utakon, nem csak a fővárosban, hanem bárhol az országban, 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést. És útközben is Best FM-et, az Alien Setnik No Limits dalával megy tovább a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: A NAV nevével élnek vissza a csalók. Élénkül a koronavírus. Megbüntették a MÁV-ot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: 102.000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS. Senkinek a tincson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A békéscsabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blaha Lujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után járunk már itt a 99-et Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na gyerünk is tovább, jöhetnek a jó zenék, a jobbnál jobbak, akarom mondani. Érkezik mindjárt a Moloko és The Time Is Now. Jön a Simply Red, és itt lesz a Nox, na meg a TNT és a Tiltott Perc. Eminem indítja az órát, és a Drew Slim Shady. 90-

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai napon ünnepeljük a Teodórákat, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, legyenek boldogok! 1609-ben Harry Hudson felfedezte Manhattant 417 évvel ezelőtt. 1910-ben született erdélyi Mici színésznő komikus. 42 évvel ezelőtt, 1984-ben Bruce Springsteen új rekordot állított fel a Philadelphia Spectrumban 16 000 néző előtt adott koncertjével. 30 éve pedig David Bowie Telling Lies című dalát az interneten mutatta be, 24 órán keresztül volt csak elérhető. 25 évvel ezelőtt, 2001-ben támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Ugye két eltérített utasszállító repülőgép csapódott az ikertornyokba, később összeomlottak, egy másik gép pedig a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint egyébként majdnem 3000-en haltak meg. Én azt gondolom, és pont a kollégákkal beszélgettünk erről így ebédidőben, hogy ez pont az a nap volt, és így 25 év távlatában is ezt tudom mondani, amire így mindenki emlékszik, aki már akkor mondjuk nagyobb volt 10 évesnél legalább, mert hogy mindenki emlékszik arra, hogy mit csinált, vagy éppen mikor jutott el a hírekig. Én emlékszem, hogy iskolából mentem pont hazafelé, középiskolás voltam, és apukám azt kérdezte tőlem, hogy én még nem is hallottam, hogy mi van Amerikában. Na és akkor leültünk a tévé elé, és hallottuk a híreket. 0620 55 55 155, ha önök is esetleg szeretnének hozzászólni a mai napi kalendáriumhoz, így nyugodtan megtehetik. Addig is szép délutánt kívánok a legjobb zenékkel. Itt a Best FM-en érkezik már is a Cosin és a Hide You, na meg most a Simply Red és a Fairground. Legyen szép a napjuk!

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Elindultak sokan a munkából hazafelé, úgyhogy legyenek óvatosak az utakon. Egyébként itt-ott bedugult a főváros, ezt írja Laci, aki taxisként dolgozik, de egészen jól járható. A Szerémi útról viszont jött egy információ, hogy a Dombóvári útnál történt egy baleset, úgyhogy ott viszont fennakadásra kell készülni. A 22-es főúton pedig Széchenyi térségében egy kis teherautó és egy autó ütközött, a 43-as kilométernél félpályán lehet haladni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lili Ellen és a Smile, én pedig nagyon mosolygok, mert egy kedves kolléganőnek ma van a születésnapja, úgyhogy be a innen is Isten éltesse, és tortáztunk egy kicsit, és hát nagyon jó a hangulat itt nálunk a szerkesztőségben. Lassan pedig azért a munkaidő végéhez közeledünk, vagy legalábbis én mondjuk nem, de önök közül sokan, úgyhogy megindulhat a hétvége, mondjuk már a következő órában. Én pedig ehhez hozzáteszem Christina Aguilera dalát, jön a Genie in a Bottle. Hírek után pedig, mert hogy mindjárt 4 óra jön a Margaret Island is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Árkád.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Elhagyják honvédeink Paksot, kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége. 80 hektár leégett a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elhagyják a katonák Paksot, levonulnak a védmű építkezéséről. A Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A Dunavíz szintje a helyszínen már megfelelő, a paksi erőmű pedig teljes kapacitással üzemel. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértékét. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
9: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Hihetetlen slágerek, ebben az órában is 4 óra múlt 3 perccel, lassan 4-jel, úgyhogy jöhet a jó hangulat, és sokatnak jöhet a hétvége. Én Majoros Rita vagyok, ehhez is hozom a legjobb zenéket. Itt lesz Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival és a Hurrikán, de jön majd Roger Sanchez, Christina Aguilera, most pedig Mario Winans.
10: 99.5 Best.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt órában a kalendáriumban már említettük a 2001-es szeptember 11-i amerikai eseményeket, de én azt gondoltam, hogy a mozi ajánlóba is érdemes behozni ezt a témát és ezt az eseményt, mert hogy 2001. szeptember 11-ével kapcsolatban számos film született az elmúlt 25 évben, valamelyik dokumentumfilmként, más játékfilmként, vagy személyes történeteken, vagy éppen a történelem nagyobb összefüggésein keresztül próbálja feldolgozni ezeket a történéseket, eseményeket, úgyhogy nem is szeretnék konkrétan egy filmet kiemelni a mai mozi ajánlóban, hanem talán csak azt tudom javasolni, vagy ajánlani önöknek, hogyha ma este filmet néznek, akkor válasszanak egyet ezek közül, és akár mi is emlékezzünk a 2001-es eseményekre. Én azt gondolom, hogy azóta nagyon sok minden megváltozott a világban, és hát kvázi fel is nőtt egy generáció, akiknek nagy valószínűséggel ezek az adatok teljesen mást jelentenek, úgyhogy akár őket is be lehet vonni, hogyha természetesen már vannak annyi idősek. Például akár a World Trade Center, Nicolas Cage filmje is ilyen lehet, vagy akár a United 93-as, nekem talán ez tetszik a legjobban, mert hogy igazából ez nem a World Trade Center elleni támadás mutatja be, hanem annak a gépnek a sorsát a négy közül, amely egyedüliként nem ért célba, hanem az utasok visszafoglalták a gépet a terroristáktól, és nem csapottak be sehova, így is lezuhantak sajnos, de egyébként ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes film a témával kapcsolatban, szóval igazából most csak javaslatokkal élnék, így a mozi ajánlóban, de talán ezzel is, vagy ezekkel is tudunk mi is emlékezni. Úgyhogy jó mozizást mindenkinek, és természetesen jó kis zenehallgatást kívánok a folytatásban is. Például Lótfi Begi Majka és Gáspár Laci dalával jön a Hurrikán, előtt a Soul to Soul, és a Get Alive, csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A 25-ös főúton Ózdon két autó ütközött a 68-as kilométernél, jelen pillanatban váltakozó irányban engedik a forgalmat. A 22-es főúton pedig Széchenyi térségében korábban egy kis teherautó és egy autó ütközött a 43-as kilométernél, szintén félpályán lehet haladni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, mindenképpen küldje el. Ide írt Anna is, aki azt írja, hogy a baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Nagyszőlős utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve a Tököli útról is kaptam egy infót, hogy a Tököli út Mexikói út kereszteződésénél is baleset történt Budapesten, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, továbbiakban is jó utat kívánok mindenkinek. Ha valaki még lát valamit, 0620 55 55 155, ideírjon vagy hívjon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annyi jó dolog van az őszben, úgyhogy a következő órában még írják meg, ki mit szeret a leginkább. 0620-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe pedig 5 óra után is a legizgalmasabb zenéket hozom a 90-es 2000-es évekből, mint például Robbie Williams és a Rock DJ. Vagy éppen Charlie Dala, mindenki valaki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Árkád.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
12: A
0: Best FM-en.
12: A NAV nevével élnek vissza a csalók. Élénkül a koronavírus. 80 hektár leégett a Hortobágyon. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb adathalászkísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
13: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS. Senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket. Ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
12: Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal, a csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
14: Szép délután mindenkinek, 5 óra után is 4 perccel. Majoros Rita vagyok. Na gyerünk és töltsünk még együtt egy órát remek zenékkel tele. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Remélem, hogy jöhet, de itt lesz Charlie is, és a mindenki valaki év. Jön Olá Ibolya, most pedig a Yolanda Be Cool és a Venus Speak Americano.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma összegyűjtöttük, mit is szeretünk az őszben, és van még pár üzenet. Azt írja Anikó, imádtam a nyarat, tényleg, de bevallom, szeptember 1-én reggel volt bennem egy kis megkönnyebbülés. A gyerekek visszamentek a suliba, én meg újra hallottam a saját gondolataimat. Köszönöm az őszinteséget. Írt Robi is, nálam az ősz kedvenc része egyértelműen az, amikor a gyerekek újra iskolába mennek. Na tessék, még egy ilyen üzenet. Jó volt a nyár, szép volt a nyár, de azért nem kell mindent háromszor elmondani egy nap alatt. Ez nem annyira rossz. Írt még Imre is, én a gombászást szeretem leginkább, persze csak szakértővel, de egy jó erdei séta után egy gombás vacsora nálam verhetetlen. De így is figyelmeztetek mindenkit, mindenképpen, amit találnak, vizsgáltassák be. Na igen, ez nagyon-nagyon fontos most az őszi időszakban. Noémi azt írja, az őszi könyvolvasást valahogy sokkal jobban rá tudom venni magam, hogy este ne telefonozzak, hanem inkább olvassak. Ez egy jó tipp. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Én imádom az őszben az erdőjárást, a túrázást, és most így az elmúlt napokban jelentkeztem is pár teljesítmény túrára az ősszel. Nagyon mondjuk azért addig edzeni sem árt, de legalább már elindultam egy úton, úgyhogy gyere rám ősz. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ura végéig még várom az üzeneteket. Cserébe pedig egy cseppet sem őszi dalt hozok, inkább a nyár hangulatát hozza még vissza, a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Letenye felé korábban három autó ütközött Martonvásár térségében. A 31-es kilométernél a sávzárás megszűnt, a torlódás pedig lassan, de biztosan úgy tűnik, hogy feloszlik, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. A 25-ös főúton Ózdon két autó ütközött korábban, a 68-as kilométernél továbbra is váltakozó irányban engedik a forgalmat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még útinfója ma délután, köszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Eljött a péntek délutánnak az a pontja, amikor jó hétvégét kívánok mindenkinek, és elbúcsúzom mára, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig White Boy és a Night Shift. 19 óra után pedig az Extrában Hangya is csatlakozik hozzá. Isteni buli lesz, jó szórakozást mindenkinek, és isteni hétvégét is, hétfőn délben találkozunk. Köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, vízhal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ha van pár órán kikapcsolódni, de nincs időnk elhagyni a várost, akkor irány a Margit sziget. Ez a főváros zöld szíve, egy olyan külön világ a Duna ölelésében, ahová életkortól, nemtől, évszaktól és napszaktól függetlenül érdemes ellátogatni. Annyi mindent kínál az ide látogatóknak. Első pillantásra beleszerethetünk a hatalmas ősfák, árnyas sétautak, tágas réteg, fürdők és szórakoztató attrakciók különleges elegyébe, vagy akár a futást is megszerethetjük a sziget körüli futókörön, de számos más sportolási lehetőség is vár itt ránk. A szigeten találhatók szabadtéri színpadok, csodás történelmi romok, egy kis állatkert, valamint egy víztorony is, amely kulturális rendezvények helyszíne. Na és itt található Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja is. A testi-lelki feltöltődéshez sokszor elég egy nagy sétát tenni a Margit szigeten, és már is új erőre kapunk, még ha csak pár óránk is van kiszabadulni a hétköznapokból.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigazolják igényelhetik a gázolajárába épített jövedékkiadó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentés 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar. 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását. Cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyárak. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
3: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
2: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy-m, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

akit pedig nem csak mi nácsipesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint. Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
9: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Dízelesek kompenzációja nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja a szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
12: Mi van ilyenkor vajon Amerikában? Mert tudom, hogy amikor megtörtént maga a tragédia 25 évvel ezelőtt, ezt hogy hívják, ez a kollektív, tudod, amikor vannak ilyen élmények, amiről mindenki tudja, hogy abban a pillanatban hol volt, mit csinált. Te mit csináltál, amikor becsapottak a gépek?
13: Kérlek szépen, én készülöttem a görögországi nyaralásomhoz.
12: Repülővel?
13: Igen. És azon melegében ugye ez az egész, nem is tudom, hogy így a feje tetejére állt a repülővel való utazás, úgyhogy én már nem is emlékszem, azt tudom, hogy nem tudom, tehát hogy így kőkemény sziklává álltam a lábamat ott a reptéren, tehát én nem is tudom, hogy volt akkor, mikor kellett kimenni, hány órával előtte. Mindenkit átvizsgáltak. Ha jól tudom, akkor ugye 11, valamikor 13-án vagy 14-én utaztunk, és őrület volt a reptéren.
12: Na, mert ez zenéleg, ez ugye az egész sajnálatos szeptember 11-i események, ezek ugye úgy néztek ki, hogy akkor az amerikai rádiók minden ilyen repüléssel kapcsolatos. Tehát Tom Petty Learning to Fly, Seal Fly, semmi nem mehetett ami repülés, valamiért, hogy ez, hogy én most az ütött eszem, hogy van, ez még tart még, tehát mondjuk szeptember 11-én New Yorkot lehet játszani a rádiókban Amerikában, vagy azt ilyen...
13: Hát nem tudom, esetleg aki Amerikában él, vagy... New Yorkban, akkor üzenje már meg, hogy
12: de tényleg, hogy ez hogy van. Mindenféle üzen nélkül. Tényleg ez érdekel, hogy ez a rossz reflex, vagy ez a rossz emlékek miatti, ez van nem.
13: Ez a kollektív gyász.
12: Igen. 0620-55-55-155, jó SMS és Viber számunk ez. Úgyhogy nem New York, hanem Young Hearts Run Free. Péntek van, Night Shift Extra, úgyhogy funky még egy órán keresztül DJ Hangával a lemezjátszok mögött.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangy.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De bunkó vagyok, hát nem is, nem azt kellett volna hirdetni, hogy
2: pedig
1: New York,
2: Facebook,
1: New York.
2: Pedig a Facebook idején.
1: A Facebook a barátom. Hát nem azt kellett volna, New York, New York, kit érdekel?
2: Én
1: hát
2: még
1: a Happy Birthday-el.
2: Én még ennyi embert életemben nem köszöntöttem föl, mióta működtetem.
1: És sose felejted el, tehát ez egy tipikusan a szülinapi funkció, az a férfiaknak lett kitalálva a Facebookon.
2: Azt gondolod?
1: Hát nem, mert anélkül te tudnád bárkinek a születésnapját.
2: És házassági évfordulóra is felhívja a figyelmet egyébként.
1: Hát azért azt már csak meg tudod, legalább a telefonod most már így évente legalább így stikában, ha nem is csipogon, rezgőn értesítse, hogy ma este nagyon boldognak kell lenned. Na hát Hangya, hát tegnap, ugye?
2: Igen,
1: boldog
2: igen.
1: Születésnapot.
2: Igen, egy évvel öregebb lettem, mint szólsz.
1: Nem látszik rajtam. Tényleg egy 6-8 hetet simán eltagadhatnál. Volt valami, lesz valami nagy ünneplés?
2: Ne, semmi extra, csak így nomád körülmények között.
1: Az mit jelent, sátorod?
2: Nem, kaptam egy Teslát, mindent.
1: Ja, én kérek kérdezést.
2: Egy új lemezjátszó tűt.
1: Ja, úgy érted, hogy a Tesla nem ez játszik. Ja, értem, azt hittem az autót, mondom, na minden itt, jó van. Na, hát akkor Isten értesen, hétfényen se lesz semmi?
2: Semmi nem lesz, de tehát így családilag, így szűk családilag természetesen, de
1: jó,
2: hát gyúrunk egyébként az 5. X-re.
1: Hát akkor az együtt lesz szerintem, neked is, nekem is, Effinek is, már ami az évet illeti.
2: Hát akkor igen.
1: 78.
2: Igen, úgyhogy lehet, hogy kéne csapni egy közös ilyen 50 cent.
1: Majd meghívjuk az öreg Curtis-t is, jó van. Mármint nem
2: az.
1: A rendes, az igaz.
2: Az igaz.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: És az óra elején fél mondatban említettük a 0625555155-es SMS, Viber és hívható telefonszámunkat, akkor mondjuk már a többi elérhetőséget is. Infókuk az bestfmbudapest.hu, Facebookon, Instán pedig úgy vagyunk fent, hogy Best FM Night Shift. Úgyhogy aki még nem tette volna rá a hüvelykujjat vagy a szívecskét ezekre a profiljaink, akkor legyen olyan kedves, tegye meg. És akkor ezen profilokon keresztül Hangyának nyugodtan lehet boldog születésnapot.
2: És aki nem tette rá a telefonra a hüvelykujját, de szeretné rátenni a zenéinkre, műsorainkra, az ütőerére.
1: Hogy jöjj? Hajde, vártam, hogy hogy jössz kérdezni. Értem, szóval a Mixcloud.
2: De igen, a Mixcloud, szóval az utána nézhet és visszahallgathatja a műsorokat.
1: Igen,
2: ami a Mixcloud.com/hangyanagyhával tessék begépelni, és akkor ezeket a remekbe szabott mixeket vissza lehet hallgatni.
1: Amikből hát nyilván hétről hétre egyre több.
2: Rengeteg. Igen. Már letérdeltettem a szerver parkot is, úgyhogy

0: Kedd óta gondolkodom, hogy végül mi maradtunk valamiben, mert ugye kitaláltuk, hogy van a House hétfő, van a Pop szerda. Valamit nem talált? Jó, Funky Family, a Keddi Funky Family. Igen, ilyen alliterálós. De igazából mindegy is, mert péntek van.
1: Funky Family.
0: Funky Family, you know, we are family. Ám jutott jobb az ez, mondjál jobbat, tessék.
1: Funky Friends.
0: Az se rossz.
1: De mindenképpen...
0: csak így a House hétfő, meg a...
1: Angol...
0: Mi magyarul tudsz
1: valami... nyelven kell ezt...
0: Tudsz magyarul valami jobbat, ami jobban hangzik, jobban cseng.
1: Funky formák.
0: Hova gondolkodjunk még ezen jövök eddig? Én azt mondom, a mai extrát meg köszönjük szépen Hangyának, úgyhogy akkor hát nem is kell vágyhatat várni. Jövök kedden.
1: Jövök kedden, mert hogy péntek van.
0: Így, gyere.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizáció stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindjárt jön Szakács Gergő, aki majd azt énekli, hogy indulj el. Én azért most még azt mondanám, hogy egyelőre még ne induljatok, maradjatok velünk itt a Besten, a Nácsivben, és aztán olyan 11 éjfél magasságában lehet megindulni a hétvégében és az éjszakában. Body Rockers, I Like The Way, az előttünk álló 60 perc, ezzel indul.
3: Ez a Nightshift a Best.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-t.

legjobb zenék. Tegnap Oszlóból indult a Pussycat Dolls európai turné. Biztos vagyok benne, még nem kerestem utána, hogy a YouTube már tele van a tegnapi buliról készített telefonos felvételekkel, de azért még megvan rá az esély, hogyha valaki élőben szereti őket látni, akkor megtegye. Van olyan koncert, amire már nem lehet egyet kapni, de van olyan európai dátum, ahol meg azért vannak belépők. Jön a Hashash, itt a Best Em.

első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kelletre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodok új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringabarát munkahelyeket. Nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában. Novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
2: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék az előző órában említett Pussycat Dollzal ellentétben. A most érkező Envogot élőben látni, hát erre viszonylag kevés az esély. Itt Európában mondhatni nulla. Ha valaki hajlandó értük sokat utazni Amerikába, akkor ott még azért megnézheti őket élőben a Salt-N-Pepával meg a TLC-vel együtt. Jön a Free Your Mind!

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú 60 perc összvész, de ha valaki pont abban a 60 percben pont arra szeretne autóval közlekedni, akkor biztos, hogy kellemetlenül érinti majd a lezárás meg az elterelés, úgyhogy inkább szólok. Tehát Széchenyi tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca, Szarvas tér, Tabán útvonalon. Holnap 10:30-tól 11:30-ig ne is próbáljatok autóval közlekedni, mert úgyis le lesz zárva az egész útvonal.

Rest FM, a legjobb zenék. Két hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt fogja majd Düsseldorfban megcsinálni a Backstreet Boys. Ilyen szempontból a Blue sem panaszkodhat. Ők 9-et fognak majd koncertezni 13 napon belül Európa szerte, november 6-tól 19-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy még az abból, hogy jövő nyáron 3 egymást követő éjszaka tervezi megtölteni a londoni Hyde Parkot Madonna, nem tudjuk. Hogy még az abból, hogy mégsem játszik jövő nyáron a Glastonbury Fesztiválon, azt tudjuk, mert maga a fesztivál szervező jelentette be, hogy nem kötöttek szerződést Madonnával. Az American Pie-jal nyitjuk az órát.
2: Ez a Night Shift a best.

Ezt tefem a legjobb zenék. Ugye maguk a meteorológusok is azt mondják, hogy ami 5 napnál tovább próbál meg időjárást előrejelezni, nos az az előrejelzés tudja, hogy pontatlan. Ennek ellenére azért rossz azt látni, hogy a 30 napos előrejelzésekben már kivétel nélkül mindegyik előttünk álló nap csak a 20 pár fokokat fogja megközelíteni nappali maximumban. Igaz ez a holnapi napra is, 22 fok, jó sok szél és jó sok felhő, ami fölé majd tudunk

Best FM a legjobb zenék. Három dallal ezelőtt az LMC Take Me to the Clouds of Up című dalához a YouTube megadta az engedélyeket, hogy felhasználják benne klasszikus With or Without You című dalukat. Valamiért Craig David ugyanezt az engedélyt a YouTube One című dalára nem kapta meg, és állítólag ezt Bono később nagyon-nagyon sajnálta és megbánta. Walking Away, Craig David érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már nem volt olyan áldás ellentét köztük sosem, mint a depesesek és a duránosok között, de azért szerintem a Backstreet Boys és az NSYNC rajongók hát nem nagyon voltak puszipacsiba egymással. Hogy ne is legyen ebből vita, mivel az előző órában volt már NSYNC, a mai utolsó 60 percben érkezik majd a Backstreet Boys, jönnek a Larger Than Life-val. Éjfélig itt a Best-en.
1: Ez a Night

a most érkező dalt is majd valakinek másnak adjad. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Itt a legjobb zenék, az ominózus oszkáros pofon után a világ talán legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervais-t is megkérdezték az ügyről. Kettő dolgot fűzött hozzá, azt mondta, hogy szerinte imádja Chris Rockot, de hogy nem volt ez a nagy poén, amit mondott. Ő egyébként sokkal inkább csinált volna viccet Jada Pinkett Smith-ből, mint Will Smith-ből. És hogy megérdemli-e Will Smith az Oscar díjat? Mindenféleképpen. Hát ő a világ legjobb színész. Hát 30 éven keresztül játszotta el, és mindenkivel elhitette, hogy egy rendes, kedves, szeretnivaló ember. Aztán a végén csak kiderül, hogy egy hatalmas seggfej. Jön a Men in Black.

Best of a legjobb zenéknek. Most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor én is azt mondom, hogy irány az éjszaka, irány a hétvége. Zárom a pénteket, ennyi volt a Night Shift. Szombat és vasárnap ezzel azért mixelünk ugyanúgy 6-tól 8-ig. Szombaton Hip Hopot és R&B-t, vasárnap Chill Lounge és Deep House. Szombaton Slim Fit-tel, vasárnap DJ Németivel. Most meg Gio Baggio-val búcsúzom. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.